Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk mindent, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinfo.hu.
2: Rockinfo.hu. Majd, ha ez elmúlik,

Ahelyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóval, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal, egy 4 méteres kerék.

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

becsúszott, áram kimaradt. Ő álmodozni kezdett, én meg csak azt tudtam, hogy kihasunk.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

0: Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger. De itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó?
1: Köszi a bizalmat.

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította fel. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelyeknek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2, 4 Pazzeg, meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, a 1-2-há, 1-2-há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkorom, így tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, a rá súlyos törtön, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, hát nekre, ha meg lenne,

Tutti scopar, lenne che il milio mo sfia. Vuoi te la pu, o c'ho le te la pu, ho l'ottindia. Ora è corombo, ma non fu meni. Figyeltek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előálló. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

c'est simple! En PGC!

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Földtörténet. És...

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Figyelj, az ég a... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazek, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: és ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely az Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, hogy nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát, véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csasz... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: és az, vagy volt.
1: Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek.
0: Vagy jött volna emberek. Inkább
1: 2012 vagy 2018.

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrémből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, nekibigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ide elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberek együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orgol, olykorban értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángol, leverem a...

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Brajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugrálj olyan gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: I'm still young, I'm sorry you do love me.
1: Rockinform.hu
2: Rockinform.hu
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu

van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu. Rockinform.

200-zal lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívja.

0: Alabama! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiabálni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama, figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama! Nyama nyama nyama! Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama!
1: Nyama nyama nyama nyama nyama!
0: Nyama nyama nyama nyama nyama!
1: Nyama!
2: Nyama nyama nyama nyama nyama!
1: Nyama nyama nyama nyama!
0: Nyama nyama nyama nyama!

0: Köszi szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a level, az kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit, speciális vokális megoldással, azt szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok, tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izgulok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként, most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy...

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

amit főzött, az kijönti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell, ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba. És hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha és senki őt nem, és a fia

0: figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ez tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállalod a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diópriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem. Pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Du-du-du-du-du-du-du-du. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

Que si szép! Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba? Az nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye, volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is. Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az ővék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most presszórok jön.

Következik a cucatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabolcsnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékból, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

Csasszi, tartanád a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérjük a tisztelt közönséget.

0: απλά από τον Πανάμ και αμερτούκια γονέκλους.
1: Είσαι πιο στο τσάιουκ.
0: Μας φύγετε.
1: Είσαι πιο στο σκότ.
0: No. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül, ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven.
2: Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztár vendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztár vendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényeljél, mert nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Ha, veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra úgy adtad, ilyen. Neked ezek, én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez, aki...

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos. Aki titokban Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer... Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondtad valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasunk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak.

0: többiek... Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere, dudá... ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

A Mohácsi Busók!

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában. Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz. De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is. Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rock

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.
3: What?

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hússágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes darab.

köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogyan? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, és nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom, amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

que se ni sepa. Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a magyar nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

És a nagy globális kitekintés után, mellyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy sem. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen. Nem mondhatok semmit, a léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, esküszöm, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

Látjátok, hogy hogy készült. Egy gondolkodtunk, hogy fia, mi legyen, ilyesmi, ez jó?

Ma a túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

En tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel.

a zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos, az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

Erika, tud, megy. Meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó? Csak a nagyon szerelmes lányok. Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Utoljára ha kapeszi, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan megnyitok.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Húsvágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

köszönjük, hogy tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit hat mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtödik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy?
0: Várjál, hogy van?
1: Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százalnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három. Hogy egyik nap azt állom ki, hogy másnap százon én nyerek, és nőjegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom, amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni. Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel a dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, a léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, ez köszön, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kispi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

0: Szerelemre születtem.
1: Az se rossz.
0: Na figyeljetek!
1: De van még egy annál is jobb.

Ma a túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

Erika, tud, megy. Meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó? Csak a nagyon szerelmes lányok... Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Yes, please play the music.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
2: Csak humor és írja zene.
3: The Best Music Channel.
4: It's the final countdown. 4, 3, 2, 1.
5: Here we go.
6: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráza Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.

0: az a helyzet, hogy elindul útjára egy egészen rendhagyó időpontban. Egy rendhagyó program, hiszen a mai napon teljesen spontán adhok jelleggel beszállok, és nyomni fogom nektek a zenét egészen este, ha mennyi az idő, fél öt, fél öt, fél hat, fél hét. Igen, kettő órán keresztül. Let's have a party! Drágaim, egyet tudok ígérni nektek, mint mindig. Sokat nem fogok dumálni, már csak azért sem, mert nagyon-nagyon-nagyon sokszor kapok bizonyos dolgokat. Beszólnak nekem! És hogy hogyan, azt mindjárt megmutatom nektek.
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
0: Hát nincs mese! Szükség van arra, hogy odafigyeljünk mások véleményére. Írjátok meg, ha jó, akkor elképesztően örülni fogok. Ha rossz, hát eldesztjük. Aranyfőnőm, a mai napon az automatikus zené kategóriája fog mindenkinek szólni. Kérhette, kívánhatok. Senkinek nem játszom le a zenéjét. Senkinek. Írjatok, üzenjetek. És ahogy mindenre szoktam volt, a jót megtartom, a rosszat elereztem. Aranyfőnőm, a mesterséges intelligencia az elmúlt hetekben a legtöbbet foglalkoztatott gondolat, és a legtöbbet játszott zenék tömkelege a rádióadásban, a Crazy Hours-ban, mint mindig. Ja, és ma nem elfelejtettem.
2: Az első számú rádió a
0: fülőszobájában. Remélem, ott is hallgattok minket. És ami ennél sokkal fontosabb...
2: Fiatalos rádió, nem csak a fiataloknak.
0: Ebből következik, hogy mai napon sok-sok rock and roll és sok-sok magyar zene fog szólni. Let's have a party. Na jól van. A főszerepet a magyar zenék és a rock and roll fogja játszani. Ennek megfelelően szól az este délután, dehogy ez, kora este, vagy nem tudom, minek hívjam ezt. Az első zene, amely összefoglalja a múltat, aztán majd jön napjainkban, napjaink maknai. Jönnek napjaink zené, de előtte ismételjük meg, azaz nézzük, hogy mi volt a múltban. Drága aranyfüleim, eme fergeteges bevezető után egy nagyon-nagyon jól megfogalmazott dallam. Ha valaki nem emlékszik arra, mert hát eleve van, hogy tínédzser vagy junédzser, hogy mi volt a 80-as években, mi volt régen, az most meg.

0: Strada Rádió, a legjobb zenék hullámhosszán.
1: A 80-as éveket idéztük, jól megfogalmazva, jól elmondva, mi volt a 80-as években, hogy azt megelőzően mi volt még a legnagyobb sláger, azt nehéz megfogalmazni, de hogy hála Istennek visszaköszönnek, visszatérnek a múltak, a múltbéli zenék, hát az nem véletlen. Aranyfüleim! Azt mondom, hogy te kiss me at the jukebox. Yes, yes, yes, yes, a húl.

ízesebb, még fülben ászóbb, még jobban megzenésítve. A legjobb mai zenék. A legjobb válogatás.

felesleges viták és veszekedések elkerülése véget. Ténylegesen a mai napon inkább a rockabilly, a rock and roll és a magyar zenék egy-egy feldolgozott változat hozza főszerepet kapni, hogy mennyire mindjárt kiderül.

0: hogy elkövetkezett a pont pillanat, amikor igazi klasszikus zenét fogtok hallani. Azért mondom, hogy klasszikus, mert nem tegnap született, viszont nem ebben a variációban fogjátok hallani. Óriási sláger volt, és mind a mai napig az. A srácok énekelt eredetiben, hát nem is egyszer, nem is tudom hányszor töltött meg egy stadion, de hogy mi a dal címe, azt mindjárt kitaláljátok ti is.
1: Én a macska köves utakon, megláttam egy mulatozó csapatot.

0: Prisoners of Prisoners. O microfon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
1: Hát drágáim, valóban én vagyok, és egészen este fél hétig fogtok szenvedni a dolgaimra, és már is jött egy-két üzenet, amit természetesen mindig, ha pozitív, akkor elmondom nektek, visszaolvasom. Ha nem, hát akkor kitörölöm, de nem, ilyen, ez nem igaz, nem szoktam ilyet csinálni, de igen, szoktam csinálni. Viszont nagyon-nagyon nagy örömömre szolgál, hogy az utóbbi időben, és nem is igazán az a kérdés, hogy miről szoktam beszélni, mert tudjuk nagyon jól, hogy igazán annak se kerete, se formája, se tematikája. Elindulunk valamiről, aztán valahova kilukadunk, ahogy ezt szoktam mondani, a szűzhártya is, de amikor még szűz. Na, minden esetre egy biztos, hogy a zenéket az utóbbi időben részint többet dicséritek, ami az azért nem rossz, és azért örülök, mert akkor ezek szerint nem rosszakat válogatok. Független attól, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok mesterséges intelligenciával készül gyerekek. Ha hiszitek, ha nem, és most muszáj vagyok elmondani, mert sokszor azt gondolják a hallgatók, ti, barátaink és a többi, hogy ezek milyen feldolgozás, ki énekli ez? Hát gyerekek, senki. Vannak gépek, vannak emberek, beadják a parancsot annak a mesterséges intelligenciának, és az a mesterséges intelligencia elkészíti abban a variációban, abban a remixben, ahogy az a dal volt. És azt mondtam, mint mindig most is, ami nagyon-nagyon-nagyon jó zene, azt nem lehet elrontani. Ráadásul, hogyha együtt van egyfajta vidám pillanatokat, azt sugározza a dallam, vidámabb lesz, mint az eredeti, és ráadásul van benne humor, akkor minden együtt van, gyerekek, a humor. Azt mondják, hogy a kedély nevetése, mely míg általában megpirongat, egyszer, mint megbocsát, míg másokat gáncsoltat, mert nem bírja elviselni. Nem jó a humorfaktora, de szerintem tanít, javít. Aztán, hogyha valakinek valami sebb van a torkán, az önbecsülésért, egy folt eset, mert valaki kifikázza azt, amit eddig csinált, semmi baj. A humor fenséges, tessék elfogadni úgy, hogy van. Jó lelkű, meg én hogy szoktam, nem olyan stílus egyébként, mely ellentétben világítja meg az embereket, az életet, a problémákat. Egyszerűen csak arra tanít, arra próbál megszoktatni benneteket, hogy szeressétek, tiszteljétek, és becsüljétek az embert, a humort meg a zenét. Na jó! Ó, milyen szépek! Jó, gyerekek, milyen szépeket mondtam! Úristen! Azért a felszólításunk mindig megvan.
2: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
1: Na jó, rendben van.

0: arról beszéltünk, hogy a szeretet jegyében minden megoldható, a zene önmagáért megold mindent. Ahogyan egy könyvnek is volt egy olyan valami kálmaszútra, nem? Volt egy olyan könyv, hogy 101 figura szexben, de gyakorlatilag itt nincs mese. Nincs mese, gomnyomás és nyomás tovább. Egy picit fokozzuk a ritmust. Volt egy olyan dalcím valamikor, bíbap, lúbap, de ez nem az. Viszont... A mai nap, a mai fő témánk a rock and roll, illetve a rockabilly és egy-két magyar zenének a feldolgozása. Ki nem emlékeznék, vagy ha nem, akkor most gyorsan elmondom nektek. Volt egy olyan szerkezet, egy gépezet régen, Jukebox néven, egy gép, amiben nagyon-nagyon sok kislemez volt, pici kislemez, nem olyan nagy, mint általában a mai tínédzserek 24-esek, csak azt látják, nem nagyon kicsi, vagy legalábbis egy kisebb méret, mondjuk egy olyan CD-nél háromszor nagyobb, ezt berakták ebbe a jukeboxba, és automatikusan benyomtad a gombot, hogy A12, és az a zene szólt, berakta a lemezjátszóba a 100-ból azt, amit te szerettél volna. Ezt hívták jukeboxnak. De hát, ha valami kétséged van efelől, akkor menj fel a Google-ba, üsd be, nézz utána. Én mindig igazat mondok, meg hát ami mindig fontos, és ezt nem tudom elfelejteni. Az előbb azt írták neked, úristen, figyelj, nem lehet azt a zenét, azt a valamit, azt a beszólást újra játszani, mert előbb volt. De igen.
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
0: Közben gonosz módon visszaraktam a számot az elejére.

0: Strada Radio, ahol tévénnyomhatod a hangerőt.
1: Európa kedvencei, European Hit Radio.
2: Az első számú

0: rock and roll e rockabilly e drumabilly. Ah, ma mi c'è da ritmo, ci aiuta. Drágáim, három és fél perc elég egy hongyányit, átmegyünk a latin hangzásba.
1: Valadon!
0: Egy kis nyári hangulat! Hadd szóljon másképpen. Ha valakinek ismerős lesznek a szövegek, a dallamok, ne csodálkozzék, ez már nem ma született. Tessék figyelni!

0: a zene és infomániások rádiója.
1: Szállodal és élvelünk, ma éjjel együtt érkezünk, partra ér a társaság, ránk talál a boldogság.
0: A zene és infomániások rádiója.

Ragai, maga ez a trezimén, beszéltünk a szexuális őrültek házáról, ami nem igaz, ma még nem. Viszont folyamatosan szoktam mondani, hogy ha 10 percen belül egy rádióadás nem a szexről szól, akkor semmit nem ér. Márpedig vannak közöttünk, köreinkben vallásosak, és ez így van rendjén jó, ahogyan a Biblia arra tanít, hogy szeresd a fele barátaidat. Drágáim, van egy könyv, a Kámaszutra meg arra, hogy hogyan kell szeretni azt a valakit. Egy keddi napon ez nem annyira biztos, hogy tökéletes felszólítás bizonyos alkalmokra, alkalomra, dehogy is nem. Hát, hogy milyen volt valamikor, arra mai napán egyszer már beszéltem, illetve zenéltünk, ismétlések atya, hogy mondják, ismétlés a tudás atya. Kaptam egy üzenetet, hogy nem lehetne-e egyszer ma kivételesen még egyszer lejátszani egy dalt, ami már a szerepel, hát Istenem, egy mindenki.

0: 所以就哦，那真的强哥，男朋友肯定ez nagyon rosszul a gyerekek. Nem illik és nem szabad a rádió műsorvezetőnek, ha egyáltalán annak lehet nevezni engem, majd a többieket. Nem szabad is, nem is szoktunk énekelni. Á, de hogy is nem. Nekem mindent lehet. Á, ez se igaz.
1: Így én csak azt mondhatom néked.
2: Semmi nem múlt el.
0: Semmi nem múlt el. Az időt, az a mi feladatunk alkalmasint, hogy feldolgozzuk. Újra felelevenítsük a múltat, hogyha nem nekem, de nekem sokkal könnyebb a feladatom, mert a zeneszerkesztők és a zeneszerzők akármennyire fájdalmas sokak számára, és egy kicsit nekem is, mondom már is, miről van szó. A mai tinédzserek és a hunédzserek hallgatnak bizonyos zeneket. Asztakú, de nagy, mekkora zene! De 100-ból 90-nel kapcsolatban fingjuk nincs arról, hogy ez már egyszer szerepelt 70-es, 80-as, uram, bocsánat, 90-es években már volt egyszer sláger, és napjaink DJ producer, mindenki nyavajája hozzányúl, újra feldolgozzák, csinálják egy remixet be, ugye remixet, kinek hogy tetszik, és akkor ez mekkora nagy sláger lesz újra. Helyes, jól van ez, és hogyha valami jó zene volt, akkor ezt nem lehet elrontani. Mondtam ezt mindig, és akarom mondani továbbiakban is. Viszont az tény, hogy az idő meg... Hogy mondják? Mindjárt kitalálom, mit akarom mondani, hogy ez egyfajta business a maiak számára, és nem hogy egy kicsivel többet, újabbakat csinálnának, hanem a mások hátán másznak fel a pénz szerzéshez. Ekkor lépett életbe a mesterséges intelligencia, és most már elérhető azok számára is, akik semmit nem tudnak a zenéről. Megadnak valami parancsot a gépnek, és az megcsinálja. Vagy jó, vagy nem jó. Én mindig megpróbálok szelektálni, mert tényleg iszonyatos nagy mennyiségben ömlik az internetre föl ezek a elkészített lófül, dehogy is. Megnyomjuk a gombot, puff, és elkészül. Viszont az igazi producerek, vagy hogy én nagyon szépen fejeztem ki, olyan dél-olaszosan, azok pénzt generálnak ezekből a dalamokból, függetlenül attól, hogy azt mondják, hogy a pénznek nincs szaga. Jó, persze, csak annak, akinek nincs pénze, annak van, de hát azt hagyjuk félre, nem akarok senkit bántani. És amikor egyébként a hétvégén a klubok megpróbálják ezeket a zenéket játszani, kicsit bajban vannak. Tudnék, a klubok elvárják a oda látogatók, hogy olyan zenék szóljanak, amit ők ismernek, esetleg ráadásul ne a Gyúristen, vagy mégiscsak el tudják énekelni. Ismerik a szöveget? Az új AI gyártott zenéknek nem ismerik a szövegét, legalábbis egyelőre. De szerintem nem fogják soha úgy tudni elénekelni, mint a 80-as évek bármelyik zenéjét, bármelyiket, hangsúlyozom bármit, mert olyan öm lesz, olyan nagy mennyiségben jön, ennyit egyszerűen lehetetlen megtanulni. Kocsmákba pedig, hogy a temetőbe ki van írva, hogy feltámadunk, akkor a kocsma jobb hely, hiszen az van kiírva oda, hogy sose halunk meg, drágáim. És ez így volt mindig is, és így lesz ezután is. Mindjárt folytatom a mondandómat, de csak azért, mert már unom magamat. Na jól van, egy kis bugi-bugi.

Hát drágáim, az a furcsa helyzet állott elő. Nagyon-nagyon, tényleg nagyon furcsa helyzet. Ez a zene azért szólalt meg, mert rám írt valaki, hogy te mondd ilyen melodic house, meg hozzá hasonló zenéket, néha napján lehetne, hogy mutassak egy olyat neki, ami ha úgy adódik, akkor holnap után, vagy legközelebb fogunk tudni ilyet játszani. Drágáim, igen, fogunk tudni. Egy 2,5 órás programban, egy jó kis DJ set formájában. Na de vissza a feladóhoz! Milyen szép szó!

0: Team Melly의 You Tell Me Shake It Down.
1: Crazy Hours. A chauffeur, Tóth Zoli.
2: A Sun Rádióban. To pay for this extra sound.
3: A legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
4: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
5: Érezd magad jól!
6: A te kedvenc felvételeid
5: a mikrofonnál most.
1: Tóth Zoli.
0: Hétfő van. Hétfő van? Nem.
7: Megint csak egy hétfő van.
0: Egy kicsit lecsúsztunk tegnapról. Drágáim, ma kedv van, hogy mikor lesz ismétlés ebben a pillanatban, nem tudom már, mint ennek az adásnak mikor van. Valamelyik hétfőn vagy csütörtökön, és tessék szíves lenni nézni a rádión Facebook oldalát.
7: Emléke.
0: Nem játszunk mulató zenét hétfőn csütörtökön a Strada Rádió Facebook oldalán, nézzétek, hogy mikor van Crazy Hours, benne ismétlés hétfőn és csütörtökön este 6-tól 8-ig. Nem sokára ez az adás is ismétlésbe kerül. Na csóró gyerek!

0: ismét a költő kérdés. Vajon mikor lesznek ilyen zenék? Szalszák, ritmusok, bármilyen más kategória.
1: A zene mindenkié.
2: A zene mindenkié.
1: Legyen a tiéd is.
2: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül. 5, 5.

0: Egy gyilkos ideggáz lélegzelve. A mérget testmozgással tudod kiiszolni magadból. Az elkövetkezendő órával az életedért fogsz táncolni.
1: Költőkérdés!

Yes, bizony! Yes, bizony, bizony, bizony! Megint csak valami érdekes történet volt. A Fekete vonat, hol van az a lány című dalama? Más hangzással. Drágáim, az a helyzet, hogy vannak bizonyos témakörök, amelyeket lehet feldolgozni, de az igazi feldolgozás az, hogyha picit megtartjuk a régi eredeti dallamnak az eredeti vívoltját, vagy nem tudom másként mondani, vagy pontosabban hülyén kezdtem el mondani, ha megtartjuk az eredeti dallamból egy picit, hogy kvázi felismerhető legyen, ha valaki egyébként nem emlékszik a szövegre. De ha ráadásul még egy picit megspékeljük, még tartalmasabbnak, ugyan nem mondható, de más szövege, de jó helyzetbe hely. Jó ponton, jó igazi klasszikus értelemben, véve jó helyre tesszük a szavakat, új értelmet kap az egykori zene, és hogyha nem is pontosan ugyanaz, vagy akár még csak egy szó sincs a régmúltból, akkor is valahogy, valamilyen féleképpen felismerjük, hogy bizony-bizony ez egy múltat idéző klasszikus dallam. Hogy hogyan és miképpen, ezt most megmutatjuk. Ki nem emlékezne az LGT dallamára? Valaki mondja meg nekem. Valahogy így szólt régen, de ez most nem az.

0: és infomániások rádiója.
1: És nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
2: Hát már csak azért sem, mert még csak a fél időnő tartunk, egy órája szólnak a zenék. Van még egy óránk hátra, fél hatvan még lesz, egy óra, azaz fél hétig. Aztán, hogy melyik alkalom a hétfő, vagy melyik csütörtökön kerülő ismétlésre este 6-tól 8-ig, nem tudom, nézzétek a Facebook oldalt! Aztán ott majd kiderül, hogy hol van Crazy Hours.

0: unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk.
1: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
2: A mikrofonnál most
1: Tóth Zoli.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.
3: Hát igen, elindul egy újabb egy óra, 60 perc után egy újabb 60 perc, 18.30-ig engem fogtok hallgatni, már amennyiben itt maradtok. Úgyhogy hányatatásaitok nem ért véget, gondolom, ezt sokszor mondtam. Na jó, van, befogom a számot.

Drágáim, elképesztő hülyeségeket hallottam, és írtak nekem barátaim. Olyan vagy, mint egy fehér holló az égen, ez hülyeség. Mert ugye a fehér holló, tudjátok, hogy lehet szamár is. Holló, hol akármi, ez hülyeség. De minden esetre csak az vessem rá az elsőket, a követ, azt szokták mondani, vessünk egymásra követ. Felejtsd el, nincs ennek semmi jelentősége. Inkább annak van, hogy folyamatosan szoktuk mondani, hogy a zenét nem szabad abba hagyni, gyerekek. A humor és a zene, e kettő, ha tud párhuzamosan mozogni, és nem libikókázik, nincs egyik sem előtérbe helyezve a másikat szemben, és nincs az, hogy jaj, persze, mert a szeretet az megöli a gyűlöletet, felejtsd el. Igen, az a harmadik. Ha van zene és van szeretet, akkor minden egybe tud jönni. Az a kérdés, hogy valóban mennyire tudod összerakni azokat a dolgokat, ami neked fontos. És ez így lesz a folytatásban is. Higgyétek el nekem, zene az örökké volt, van és lehet.

Az előbb a technika csodája folytán egy dallam eltűnt, egyszerűen csak eltűnt, nem az éterről, hanem az internetről. Hát reméljük, most nem fog megtréfálni minket a technológia. Remélem, bízom benne. Majd mindjárt kiderül.

soha büdös életben nem fog tudni gombot varni az elmúlt pár másodpercre. De adás után utána nézzünk, hogy ilyen kis ördög térkezett be a gépünkbe. Your voice is song, so pure divine. Ki az, aki a Chiquititát megmókolta? I ask you brightly, how are you my star? Tudjátok miért? Miért az egészben legszebb? Hogy nem tudjuk már hányszor játszottuk, de hogy ez hogy férkőzött be a Chiquitita folytatásába, sose fogjuk, de majd délután este megfejtjük.

azt mondják, hogy mi nem lehet ilyen, meg olyan, meg olyan zenét játszani, drágáim, mi nem tematikus zenéket játszunk, nincs amit XI rádió, vagy valami, hogy csak ez, meg csak az. Mindent játszunk, kivételt képezve, nem politizálunk, és nem játszunk mulató zenét, úgyhogy tulajdonképpen csak az vessen ránk követ, aki biztos benne, hogy itt bennem az a kő kikel. Vessetek követ, vessetek paradicsomot, hagymát, preterzselymet, nekem teljesen mindegy. Egy biztos, volt egy olyan banda a 80-as évek, 5 betűt leírt egymás után, külön-külön persze, D-I-S-C-O. Hát szebben mondva, D-I-S-C-O. C-O. S-O. D-I-S-C-O. És ha egybe olvastátok, akkor kialakult a felvétel címe. Egy igazi latinos hangzás.

Sokan is könnyen megjegyeztek a DISZTÓ után, csak annyit kellett mondani, hogy zabadag, zabadag. Hogy mit jelent, mind a mai nem tudom. Próbáltam utána nézni, de valahogy nem tudtam megfejteni, mind a mai napig. Hát, ha jól lehet, hogy mit jelent, mind a mai nem tudom. Próbáltam utána nézni, de valahogy nem tudtam megfejteni, mind a mai napig. Hát, ha jól lesz erre a Google-ír, nem tudom. Minden esetre...

Azt ugyan észrevettétek, és az újonnan jötteknek mondom, hogy mai napon szinte csak, szinte kivételesen AI-jal átdolgozott, feldolgozott dallamot. Az előadókat azért nem mondom, mert a zeneszerzők az eredeti ugyanaz. A dallam kollekció már nem hozzájuk fűződik, hanem az ABC minden betűjéhez tartozik. Minimum legalább 1 millió előadó, vagyis hát készítő, akinek van előfizetése az AI program zene, a zenei programhoz, igen, és okos, ügyes tanácsokat ad, parancsokat ad neki, akkor az nagyon jól tud elsülni. Itt van az iménti példa. És szégyellem, drágáim, igen, szégyellem, de mégis kimondom. Én, aki 10 éves korom óta foglalkozom a zenével, mint volt 10 éves korunkban a zenekarunk, nem tudjátok, nem is számít. Azóta csak a zenében és a humornak próbálok élni, és próbálom tolmácsolni mindkettőt számotokra. Nekem nagyon bejön ez. Az összes létező és mind a mai napig hangszeren játszó barátaim fikáznak, menj már, nem igaz. Az élő zenén nincs jobb, igazatok van. De akkor ezek is kurva jó. Pardon, bocsánat. Tök jók. Nekem tetszik. Egy új hangzásvilág, egy kicsit vidámabb, és nekem ez az, ami nagyon-nagyon bejön, gyerekek. Nem azért, mert más, hanem valamitől egy picit nekem még vidámabb, mint eredetiben volt.

Kedves rága, mindenki, meglepődtetek, amikor azt mondtam, hogy a mai napon szinte, legalábbis csak eddig, az mesterséges intelligencia a rémült dalamai egy-két magyarral vegyítve szólt az elmúlt egy órában. Viszont még van több mint 3-4 óránk, és ígéretemhez hűen mindig és mindenkor egy picit a napénk zenébe is bele fogunk kóstolni, és a folytásban, ami éppen divat, bár jó magam már lazán legalább minimum 8 esztendeje próbálkozom azzal a műfajjal, amit úgy hívnak, hogy afro és latin house. Úgyhogy drágáim, most ez jön a folytatásban egy picit.

the best music channel. It's the

Szeptemberben megint csak egy olyan információ, amit egyébként szerintem senkit nem fog érdekelni. De igen, 10 éves koromban volt egy zenekarunk, és gitározni kezdtem abban a bandában. Négyen voltunk, hát nyilvánvaló, annak a korszaknak megvolt a sajátossága. Három gitár, egy dob, és csak aztán később csatlakozott egy zongorista, orgonista. Viszont akkor, és már akkor is azt mondtam, hogy a dinamika, a lendület az nagyon fontos.

dobnádi hegedű, ez nekem nagyon-nagyon fontos hangszer. Aztán, amikor a dobosunk, hát nem igazán úgy jutott a ritmus, hogy kell, akkor szépen félrelögtem. Vagy nem. Udvariasan mondtam neki, állj fel onnan. Tudsz gitározni, gyere, cseréljünk helyet. Na és innentől kezdve a dob volt számomra a főszerep. Ha azt lehet mondani, hogy az ilyen zenék, mint a Morszol, ezektől össze-vissza csinál magam, akkor nem csodálkozhatok. Ez az igazi zene, gyerekek. Szóval és tettel, az elkövetkező 15-20 percben keverni, kutyulni fogom a zenéket, meg se fogok szólalni. Muszáj, mert különben elrontom a mixet. Hát lehet, hogy így is, majd meglátjuk.

0: az első számú rádió.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
2: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is.
3: Érezd magad jól!

0: zenés óra bombasztikus kultúrzenékkel.
1: Továbbra is csak a legjobbak, a legnagyszerűbbek.
0: Zenemánia. Jó dalok a világ négy sarkából.
1: Zenei csemegék, izgalmas dalok váltják egymást.
0: Nagyszerű dalok minden stílusból. Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
1: Csak itt hallható dalok a hallgatókért.

0: Jó zene kell a fülnek, hát rajtunk nem múlik.
1: Mert mi a nap minden percében szórakoztatunk.
0: Velünk tényleg jobban telik a nap, velünk senki nem unatkozik. Továbbra is nagy muzsikák, nagy muzsikák.
2: A drágáim, ahhoz képest, hogy azt mondottam, hogy a mai napon többségében rockabilly és magyar zenék, ahhoz viszonyítva, ez font nem az a zenei kategória, de egy kis ízelít ezek abból, hogy mi lesz a legközelebbi adandó alkalommal, amit, hogyha kinézitek, de hülye vagyok, megnézitek, M-E-G, meg. Ha megnézitek és felmentek néha napján, naponta mondjuk, vagy egy vagy két naponta egyszer a Facebook oldalunkra, a rádió Facebook oldalára, és azt látjátok, hogy Greek Crazy Hours velem, akkor ott biztos vagyok benne, hogy jó zenét fogtok találni, bár nem mindig a saját kedvenceitek szól, de zenei kategóriákra bontom a dallamokat, és egy délután vagy egy este folyamán 3-4 kategóriához is hozzányúlunk. Most csak egy pici kis ízelítő, egy 10-15 perc keverve, kutyulva, mixelgetve a zenéket, nehogy szólj a házáit, mert azt mondják, nyomkodni a gombokat könnyű, de összerakni ritmusra. Hát akkor most megpróbálkozom vele, úgyhogy megyek tovább, mert mindjárt lejár a zene.

0: az első számú rádió. Fiatalos rádió, nem csak a fiataloknak.
1: A zene mindenkié.
2: A zene mindenkié.
1: Legyen a tiéd is.
2: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
3: Ez a Prisoners. A mikrofon.

0: légy szíves, mert nem hallom tőled a rádió.
1: Hát meg se szólaltam az elmúlt negyed órában, és a folytatásban is még van negyed óra. Keverem, kutyulom a zenét, remélem megtaláljátok a számításaitokat, hiszen múlt zenéhez vannak ugyanúgy feldolgozva, átdolgozva, mint a program elején a rockabilly dalamokra. Lesznek még mai napon, persze, magyar felvételek, szintén feldolgozva. Sokan nem akarok domálni, mert kedv van, és hat tudom ott pár perccel, hogy melyik hétfőn vagy melyik csütörtökön lesz ez ismétlésbe, most még nem tudom. Olvasgassátok rádión Facebook oldalát, és ha azt látjátok, hogy Crazy Hours, abban a két órában én leszek, vagy akkor lesz ismétlésben ez a mai adás. Nagyon nagy köszönettel fogadom azokat a kommenteket, amiket írtatok nekem, és kértetek bizonyos számokat, ezek hát a legközelebbi adandó alkalommal le fogom játszani, ma már nem lesz rá idő.
2: Vámonos del viaje para buscar los sólidos mindos.
1: Az Ecuador dalamai és a hozzáhasonló régi-régi nagy klasszik house-ok szólni fognak a legközelebbi adandó alkalommal egy órában. Ezt már most megígérhetem nektek. Természetesen azt is keverve kutyulva, mert olyan felesleges arról beszélni, hogy ez a zenekar ekkor volt, az a zenekar akkor született, ez a felvétel akkor volt, akkor kit érdekel? Csak szólnak szimplán a jobbnál jobb zenék, és akkor jön a következő.

Hát drágáim, a múlt után egy pillanatra, 3,5 perc elejéig a napjaink, hát nem is éppen ma napjaink zenéje. De ez olyan, mint amikor kovászolt sárga dínye. Hát én még ilyet nem ettem. Arra már gondoltam, hogy már annyi minden van. Laktózmentes minden, gyerekek. Az én fixa ideám, és sokszor mondom, hogy a francba még nem csináltak laktózmentes Marlborót. Ez a zene azonban mindent tartalmaz.

0: Stand Radio. A holt végnyomhatod a hangerőt. Strada Rádió, a legjobb zenék hullámhosszán. Strada Rádió, egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is. Strada Rádió, okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon, ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
1: Zenés óra bombasztikus kultúrzenékkel.
2: Továbbra is csak a legjobbak, a legnagyszerűbbek.

0: Hogy most már ez a kis örökke párperces bemutató, hogy milyen zenei kategóriába is fogunk tudni belenyúlni, már pedig lenn egy ilyen összeállítás, ilyen afro és latin house, 2 órában lesz adásban, hogy mikor, akkor mondom még egyszer, nézegessétek a Facebook oldalunkat, és Crazy Hours címszó alatt fogok feltűnni, ahogyan egyébként már hosszú-hosszú évek óta, és amikor azt látjátok, hogy afro és latin house zene lesz, na akkor leszek én. Viszont hát most nem azt mondom, hogy megosztott a mai vélemények a mai programban. Az első 1 óra 15 percre mindenki azt mondja, hogy most amikor elindult ez a kis kolompolás, akkor egy picit elkezdtek a vélemények megosztani. Nem csodálkozom. Ez egyfajta réteg zene, úgyhogy az utolsó 10 percet át is fogom keverni, azaz olyan felvételeknek adjuk a lehetőséget, a terepet, a szerepet, amivel elkezdett a program, gyakorlatilag amivel kezdtünk, oda visszatérünk, és ezzel fogunk zárni.
1: Ez a Crazy Hours, a mikrofon mögött Tóth Zoli.

válfajai. Na már a válfaj szó sem tudom kiejteni, szóval volt a punk zene, a punkhoz tartozott, hogy valakinek a feje tetején volt valami a tarja. Egy ilyen kis hajszőszelet a fejtetőn. Hát gondolom, a sertésnek nem a feje tetején van a tarja, ezért a pasiknak sem értem, mitől lett ez a hajviselet tarja. Akárki azonban bármit mond, és bárki bármit akar, valószínű, hogy ti is akartok valamit, vagy te, mindegy, hogy mit mond ő mindegy, mit akar. Ja, akarom mondani, van egy folytatás, és visszafeladóhoz, Ihász Gábor és Népi zenekara azt mondta valamikor erre a zenére, állj meg, kislány, állj. Na most tessék megkapaszkodni. Állj meg, kislány, egy szóra. Hallottad már ezt így?

0: Tudjátok, hogy hány éves ez a zene? Úristen! Mi van ma 2026?
1: Hogy milyen az életem?
0: Hát lehet, hogy 50. Ezt most nem akarom, nem. De hogy a 70-es évek az biztos, akkor az már nagyon rég volt, de jó tett nekem.

elképesztő nagy mennyiségű rock and roll zene szólt a múltból, amelyet egyszerűen nem lehet elfelejteni. Vannak szavak, vannak dalcímek, amelyekre pontosan jellemző. Azt mondom nektek, figyelj! Good golly, Miss Molly! Good golly, Miss Molly! Mindjárt megtudjátok, miről van szó, ha esetleg nem mond nektek ez a dalcím semmi.

igazi és a tuti a rock and roll. Megmondom nektek a tutit, egy pasi valamikor megmondta Eli neked a tutit, a tutit. Ez a pasi nem csak azt mondta, hogy mi a tuti, hanem... Na jó, jöjjön akkor a Good Golly Miss Molly, a nagyon-nagyon-nagyon pici Ricsi, a Hungária is megénekelte, pici Ricsi, kicsi Ricsi énekel, azaz Little Richard.

Kedves rága, mindenki, és együtt legyünk, együtt lakunk, válunk, félben lévő. A mai program fél hét, nem sokára, már csak egy felvétel maradt hátra, és engedtessék meg az óriási luxus, ha már ezzel indítottuk a rock'n'roll és rockabillyvel, akkor egy igazi klasszikus éjjel zenei, azért mondom, hogy klasszikus, mert az igazi és a hamisítatlan az, amikor az ember megír egy szöveget, hozzátesszük a mi apró dinamikánkat, a lendületünket, a dallamvilágot, a gép meg jól összefakolja. Mennyire igaz a múltra? Benzingőz? Mert igen, jó, mondjuk a Trabantból nem lehetett ezt mondani, de a Trabantban is ültek csajok, és hát persze, ami más autó nem volt alkalmas, mint itt nálunk Magyarországon az átkos rendszerben mondtuk ezt, pedig semmi átok nem volt benne, én ezt mondom bátran. És akkor jött a tükör, ami nem volt a Trabantban. Akkor hogyan lehetett a csajoknak rúzsozni a szájukat? Sehogy. De igen. Hát mit csináltak? Elfordították a belső visszapillantó tükröt, és benzingőz, ide vagy oda, jött a rúzs. És persze jött egy dal, és jön az utolsó pillanatban, még egy dallam, ha már lúd, akkor legyen sovány, nagyon kedves barátom, fogta magát, odaült a gép elé, írt egy szöveget, használta az AI-t, és ebből kialakult egy dallam. A dal címének azért mondta, hogy milyen sokszor is beszéltem a rúzsról, meg a benzingőzről. Mert ezzel a rúzsal és benzingőzzel fogjuk lezárni a mai napot, és hogy melyik napon fogom ismétlésbe bocsájtani, melyik hétfő, melyik csütörtök, menjetek és nézzétek a Facebook oldalt. Na kérem tisztelettel! Lássuk és halljuk, mi az a rúzs, és mi van a benzingőzben. Ezután el fogunk egymástól búcsúzni, sajnos, vagy fájdalmasan, vagy örömteli hír nektek, nem tudom. Na jó, akkor lássuk, illetve halljuk.

Phil Töregészen fél hétig. Ez egy keddi napon, a keddi napon ma lett felvéve. Hogy mikor ismételjük, nem tudom, de annyit mondtam ma már, hogy most már tényleg befejezem a szöveget. Szevasztok, jó estét, jó vacsorát mindenkinek, jó munkát még a hátralévő napokhoz. Nyugi, nyugi! Már csak egy szerda, csütörtök, aztán itt a hétvége, a péntek. Már csak kettőt kell aludni.

0: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
1: Csak itt hallható dolog a hallgatókért.
0: A zene mindenkié, már a tiéd.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

Köszönjük szépen! Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hústrágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, meg minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy?
0: Várjál, hogyan?
1: Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, s nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom, amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel a dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, a léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok. Semmi komoly hangos, Béla, ez köszön, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kispi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy... Ilyesmi. Lehet rá játszani. Basszus gitár. És látjátok, hogy hogy kérdezik.

Ma túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebbe a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: Kátot megy. Meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok.
0: Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben.

0: Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.
1: Rockinform.hu.
2: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
2: Rockinform.hu.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át mindent.

Szevasztok! Ó, mennyi kezetek van! Színpadon a Kis Pál és a Borz.

0: Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger. De itt az előállók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó?
1: Köszi a bizalmat.

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította fel. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fel azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fog beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajló és vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtek, arra terült, súlyos törtön, nem láttam, hogy az életé, és látom, hogy valami pókol, de így most, ha meg lenne, ami magam szvesbökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

MC Simple. Oh, PGC!

Nyomották végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kérlek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Figyelj, ég a fű... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles-t szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen? Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen! Mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek, vagy jött volna emberek. Inkább

ebből is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Köszönjük szépen! Ma is tőlünk kedves vendégünk Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen! Köszönjük!

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, ne kibigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-gat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson a hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kiln a lélek az orgol, olykorban értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte,

0: Következő éven innen folytatjuk, szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Okay. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelöljük. Mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.
1: Stráda Rádió. Most és mindörökké.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu.

Jézus, jött el a szőtőket. Láttak, hogy ott valamit 200-an előznek. Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondoltak a lüktető élet el a viszony. Ide elkezdeni.

ismerés, szakos hallgatók. Tudtok szépen élni, de mára mindenki hajót. A karmokának megyen, mint hát a tél bizonyságot tenni, hogy közel a vég, de előtt

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Nem szégyellem, szar egyedül lenni.
1: Strada Rádió, a legjobb zenék hullámhosszán.